karo wede mbeb marije alalu jele amadu jele sabaro mambe yai gu manding jele sabar Jabaro, ni jaro will.